0: 1-2-3. A Rádió Kor az kurva jó, nagyon-nagyon jó. Ez a két srác, aki itt mellettem van. Esküszöm, gyerekek, nagyon-nagyon jó fejek. Sziasztok!
1: Seht her, da läuft er. Unser junger Held in seinen nagelneuen 142 Euro teuren Basketballschuhen. Auf dem Weg zur Sonnenseite des Lebens.